0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-en. A Bitang jó rádióban.

0: Pihtangyú Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy a Pihtangyú Rádiót hallgatott.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
2: Kézi. A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

blablabla. Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket. Vitamin Rádió.

0: élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

This is Kylie Minogue. When

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Pillanatki Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vita Merulária.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene!

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért.
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!

segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon. Cut!

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el. A Bitang jó rádióban.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gang.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Halió, hello, bello, ez itt a Bitangyó Rádió. Hát kérem szépen szóljatok a szomszédoknak, a barátoknak, a haveroknak, a munkatársaknak, mert hogy lazulunk, lazulási műsor van velem. Szillel várok mindenkit nagyon sok szeretettel a Bitangyó Rádió chatfalára, ami úgy szól, hogy Bitang kötője jó. kötőjelradio.com. Várok minden kedves hallgatót a chatfalunkra.

0: Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Beton lélek, maradj ember című zenéjüket hallhattátok. Nagyon-nagyon kellemes délután kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Én László Szilvia, Szil vagyok, és ez itt a lazulási műsor velem. Egészen 18 óráig hallhattok, és hát remélem, jól fogtok lazulni, ugye? Üdvözlöm a külső hallgatókat, és üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket, a Facebook lakókat, és akik online hallgatják a Bitangyó Rádiót, bármilyen stílusban, bármelyik adon. ugye? 2026. szeptember 8-a van, Adrián és Mária névnapja. Nektek boldog névnapot kívánok, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Ugye van nekünk egy chatfalunk, ami úgy szól, hogy bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, és itt vannak akik mindig itt szoktak lenni, ugye? Meg hát majd jönnek, akik még nem érkeztek meg, ugye? Itt van kedves Dutyi Dili, Csámpás Rozi, Bubu 81 és Bubuné, Artuditu és Bobby, várok mindenkit sok szeretettel a chat falunkra. Aztán jelen vagyok a heavenface.com oldalon is. Itt aztán nagyon sokan vannak, 48-an a társalgóban. Nagy puszi nektek, heavenösök. Ironella, Piszok, Sunny, Vadrózsa, Varázs Ceruza, Ashley Slenly, Ashlia, Dorina, Ford, Hector, Kata 2, Listerin, Mara, Margitka, és még sokan mások, bizony. Hát remélem mindenkinek szépen indult a mai napja, már csak azért is, mert jelenleg 30 fok van, visszajött az indián nyár, vagy hát nem tudom mikor lesz a vénasszonyok nyara, de szerintem az október fele lehet. Na de mindegy, csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá, üdvözlöm a kollégáimat is, nagy puszi nektek is. Egy kis pinkel indítok, Trey Dark Gothic coverrel, aztán Madness Deep House Music zenével. Figyelj, fülej, ez itt a Bitangyó Rádió.

közben megtudtam, hogy Dutyi Dili a szomszédja vizét használja. Hát úgy könnyű más dolgával ékeskedni, ugye? 650 literes dézsába a vizet, ugye? Hát akinek jacuzzia van, apukám. Fúrjál kutat.

Nagy puszi Iron Ella, aztán itt van System Error is, aki éppen Neót játszik, ugye? Aztán itt van Rush, Margitka, és hát még sokan mások. Nagy puszi nektek is!

0: Hello, Bello Kata.
1: Ez a Bitangyó Rádió.

Halihó, hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Üdvözlöm azokat, akik éppen most kapcsolódtak bele a Lazulás című műsoromban. Én még mindig Szil vagyok és leszek, és remélem mindenki jól érzi magát, bizony. Csámpás Rozi is eltűnt, lehet, hogy a csempét tisztogatja éppen. Hát kellemes takarítást neked így a zene közben, csak el ne fáradjál, ugye? bizony. Hát kérem szépen, a mai adásterv a következő, ugye én 18 óráig vagyok veletek, és remélem ti is velem. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik kedves kollégám Roni, és a Hajrázás című műsora, úgyhogy nem a zenei káosz lesz. 20 órától 22 óráig érkezik Kézi és a Music Party. Tartsatok a majd a fiúkkal én utánam. Mindenképpen este 10 óráig élő adás itt a Bitangyó Rádióban. Bizony a fiúk nagyon jó zenéket szoktak tolni, és jó hangulatot szoktak csinálni. Bizony. Na de ne felejtjétek el, én is jövök majd még holnap is. Hát, retro féle feelinggel. Igazándiból, de nem a megszokott retro zenékkel, megsugom nektek. 2026-os felvétel érkezik, méghozzá B-Sensual Sylvester, Make Me Feel 2026-ból, aztán Follow Me, Amanda Lear coverja itt a Bitangyó Rádióban. Figyelj, fülej!

Jön, érkezik két nagy díva, Lady Gaga és Pink, Beautiful Away, 2026-os vadi új zene, fogadjátok sok szeretettel, küldöm mindenkinek!

Hey-ho, halli-ho, hello-bello, ez itt a lazulási műsor velem, Szilla. Üdvözöllek, kedves szürke kisegér, aki minden lukba belefér, nagy puszi neked. Bizony-bizony, és hát azokat is üdvözlöm, akik most kapcsolódtak bele a műsorba. Hát kérem szépen, én már csak egy bő órát vagyok veletek, de ne legyetek szomorúak, mert érkezik a Ronny és a hajrázás című műsora 18 órától 20 óráig, és 20 órától 22 óráig érkezik Kézi és a Music Party. Tartsatok majd a fiúkkal, én majd érkezek 16 órától holnap is retro, hát jellegű zenékkel, ugye-ugye, és méghozzá magyar zenékkel, ezt is megsugom nektek, remélem örülni fogtok majd. Hát én mindenképpen, már csak azért is, mert szeretek benneteket szórakoztatni. Elvégre azért is jövök, hogy jól érezzük magunkat ebbe a két órába, amíg veletek vagyok. Úgyhogy érkezik a rock királya Freddie Mercury, Time Winds for No One, a dal címe. Aztán Greg Major is bekopogtat, méghozzá DJ Bobóval és Christine-nel, Sheriff of Tonight, egy jó kis mashup 2025-ből, ez itt a Bitangyó Rádió.

az a dolga, hogy éljen. Ne csak létezzen. Nem pazarlom az időm arra, hogy próbáljam elnyújtani. Inkább kihasználom.

Bizonyára a sör a védőital, télen meg a pálinka. Mondom én nektek, kedves Dutyi Dili és kedves Szürke Kisegér. Na de érkezik Alphaville, Big in Japan, agresszív, techno remix.

Érkezik egy hölgyemény, bizony, Rihanna, Umbrella, egy jó kis cover, itt a Bitangyó Rádióban.

0: Ez a Bitang Jó Rádió.
1: Hello, halihó, bizony, bizony, ez itt a Bitang Jó Rádió, és remélem, hogy mindenki bitang jól érzi magát, és bizony, bizony, már esteledik, már csak egy órát vagyok sajnos veletek, de ne csüggedjetek, holnap is érkezek 16 órától magyar zenékkel, igen, igen, kell a zene bizony. Mindenkinek, ugye, azt mondják, a zene gyógyít. Hát ez igaz, ugye? Kinek a lelkére, kinek erre, arra, amarra. Minden esetre a zene az mindig jó, ugye? Valamikor megnyugtatja az embert, valamikor teljesen el tud lazulni, ugye, ugye? Hát még egy óra hosszat lazulhatok velem, és én veletek. És érkezik Roni és a Hajrázás című műsora 18 órától 20 óráig, aztán 20 órától 22 óráig, kedves Kézi és a Music Party, tartsatok majd a fiúkkal. Kérem szépen, érkezik Miley Cyrus, Breaking Bell, tudjátok, amikor megy a falba az a nagy golyó, az a kőgolyó, ugye? Aztán elmegyünk zombivárosba is, méghozzá, Cranberries Afro House Remix 2026-os felvétel. Jó lesz nagyon, figyelj! Ja, hát a csokikat majd begyűjtöm, kedves szürke kisegér, aki minden lukba belefér.

Halli ho, üdvözlök mindenkit, aki esetleg most kapcsolódott bele a lazulási műsoromba. Én még mindig Szil vagyok, aki szereti a csokit, ugye? Na hát, kérem szépen, látom azért, hogy megérkeztetek ide a chatfalra is, elég sokan vagyunk, hála Isten. És hát ugye, vége a melónak, remélem. Aki éppen melóból megy haza, azért ne felejtsen el köszönni, ugye? És hát aki dolgozik, annak nagy kitartást kívánok, és hát ha már munkáról van szó, pont fél óra múlva érkezik kedves Roni és a Hajrázás című műsora. 18 órától 20 óráig lesz veletek, tartsatok majd vele, aztán érkezik Kéz is, Music Party műsorával 20 órától 22 óráig. Este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Érkezik Fitless, Tweetrets, Green Ketchup, Insomnia Bad. Ha érdekes lesz, aztán jön érkezik Pink is egy régebbi felvétele, Sober.

érkezik Eva Simons és Sydney Sampson. Escape from Love, egy jó kis bootlegben itt a Bitangyó Rádióban.

Mivel Mária nap van, ezért hozom Máriát Scootertől. Minden Máriának, Máriának és Adriennek boldog névnapot még egyszer.

Hát kérem szépen, a következő daltól remélem nem fogtok falhoz verődni. Geo de Silva és DJ Kambo Disco Inferno Stepin A Remixben itt a Bütangió Rádióban.

Nagy puszi Vivcsinek, ugye, ugye? Jön, érkezik az utolsó zeném mára nektek, kedves hallgatók, de ne menjetek sehova, érkezik kedves Roni és a Hajrázás című műsora, aztán érkezik majd Kézi is Music Partyjával itt a Bitangyó Rádióban. Amit én hozok, a legutolsó zenebona, az nem más, mint Madonna, Hang Up.

Én el is köszönök, én köszönöm a figyelmet mindenkitől, és köszönöm, hogy ilyen sokan hallgattatok. Hát remélem holnap is lesz rá módotokban. Várok mindenkit sok szeretettel holnap 16 órától. Egy kicsit másféle zenéket fogok hozni, de minden esetre csak is magyar zenéket. Úgyhogy várok mindenkit 16 órától. Holnapi napon én Szil voltam, hello, bello!

Gentlemen.

Szép estét kívánok mindenkinek itt a Bitangyo Rádióban. Szeptember 8 kedd van, 18 óra múlt 3 perccel a magyar idő szerint. Mikrofon mögött újból Ronit halljátok. Mindennekelőtt hadd köszönjük meg Szilnek az elmúlt két óra fergeteges adását. További jó pihenés neked! Mi meglássuk, ki van itt ma velünk a Bitangyo Rádió chat falán. Itt van, lássuk csak, Bubu 84, Csámpás Rozi, Dutyi Dili, Havá, Kata, Mázli Pista, Suncorgó, Szürke Kis Seggér, Artu Dittu, na meg Bobi. Xil is még egy kicsit marad itt velünk, de gondolom nem sokáig. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak ivonface.com csetesek, a minden igaz Ironella is. Na meg természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Ma hajrázás! Múlt héten káosz! Remélem készen álltok! Gatyát felkötni, hölgyek bugyit nyugodtan le, és akkor készüljetek, mert indul a ritmus, tartsátok, figyeljétek, kell számolni, úgy megy, hogy 1, 2, 3, 4, és...

És bizony-bizony, ők voltak a Rammstein, ők indítottak, ők adják a ritmust. Bal, két, há, négy. Tartani, tartani. És ha, hogy ne veszítsük el a ritmust. Film betétdala. Gondolom megismeritek. Lássuk ki az első.

Bisschen hier so Rocky. Ha már elindultunk, akkor haladjunk is, ahogy kell.

Bizonyuk voltak a Survivor és az Eye of the Tiger, a Rocky című filmből, ahonnan emlékszünk mindannyian, ahogy szaladt fel a lépcsőkön. Na akkor haladjunk mi is tovább ezeken a lépcsőkön. Na jó, csak virtuálisan. De másért, de azok a lépcsők elég hosszúak, eléggé messzire visznek fel. Fel, egészen a mennybe.

Ez volt The Sound of Led Zeppelin, nem meg a Stairway to Heaven. Igen, tudom, egy kicsit hosszú dal. Na, de felvetődik a kérdés, hogy mi lesz az olyanokkal, mint én, akiknek térd problémái vannak. Hát nekünk kicsit ezen lesz megmászni ezeket a lépcsőket. Elég nekem a negyedikre feljönni. Nem, hogy még feljebb. Na, de semmi ok az aggodalomra. Nekünk megmarad az autópálya, nem is akármilyen.

AC/DC és a Highway to Hell. Szóval mondtam, megoldások vannak, a lehetőségek. De a lényeg, hogy mindenki hazatér. A legrosszabb esetben a szanatóriumba.

Metallica, Welcome Home Sanitarium. Ne, és akkor nem kell félni, a szanatóriumban annyira rossz nem lesz. Főleg olyanok lesznek, mint mi. Remélhetőleg. Nem másért, de mi vagyunk azok, akik azért születtek, hogy vadak legyenek.

Captain Wolf és a Born to be Wild. Na és már ennyire bevadulunk? Kőköve nem marad? Gyújtsuk fel az egész várost!

0: Műsor előzetes következik.
1: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Tégy bele egy kis

azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával, a Beat Angyó.

Dancemania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance.

0: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
1: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
2: MC Csaba.
1: MC Csaba. Csaba.
3: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
2: Music Mixbox

Ők voltak a Hooligans. Na meg a lángba borítom ma a várost. Na jó, azért annyira nem vodulunk be. De bizony-bizony, ha megpróbálnak minket lezárni, lefogni, limitálni, akkor bizony-bizony azt az árat jól megrázzuk. Nem hagyjuk magunkat. Jöjjön Nickelback! No meg Rattle the Cage!

Nickelback, Rattle the Cage. Nem hagyjuk magunkat, nem bizony. Mert ahogy John Jett mondja, imádjuk a rock'n'rollt.

Hey, what a mash mint, Joan Jett, I love rock and roll! És jó tudom, hogy ti is love rock and roll, másképp nem lennétek itten. Na de megyünk tovább, sőt, nem is, hogy előre megyünk, hanem visszamegyünk. Az, hogy 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 80? Hát majdnem 80 évvel. Az, hogy még hozzáteszünk 3-at, kiveszünk 3-at. Na jó, csak 60. 3. 63 évet megyünk vissza. 69 nyarához. Amiről nem más, mint maga Bryan Adams fog nekünk dalolászni. Csak úgy néz.

Ez volt a 69, akkor mondani 69 nyara, na meg Bryan Adams. Mi meg haladunk tovább, maradunk a nyárnál. Jön nem más, mint Kid Rock. És az egész nyáron.

Ő volt Kid Rock, a Summer Long, vagyis egész nyáron. Előtte meg 69, akarom mondani, Bryan Adams is 69 nyara. Na de úgyis azt mondták, hogy lassan most már jön a hideg. Hőle a levegő, mondjuk reggel tényleg kicsit hűvös van. De nappal még mindig nagyon meleg. Na akkor hűsítsük egy kicsit a levegőt. Jöjjön a Ocean! Nem meg a tél hercegnője.

Ők voltak az Ossian, maga a tél hercegnője, és van egy kicsit lecsillapodtak a kedélyek. Mert egy kicsit lenyugodtunk, úgy nem annyira meleg van, hanem úgy jó, kellemes. Folytatjuk tovább, mondom még mindig a rocknál természetesen. Nem is akár milyen. Jöjjön a Hurricane Rock.

Scorpions, rock you like a hurricane. És nem kell félni, tartjuk a vonalat, nem hagyjuk magunkat. Jön a hármas ikre kutyája, na jó, csak névben, ő nem más, mint Toto. Hold the line.

Totó és a Hold the Line. Megyünk is tovább. Még mindig retrózzunk egy kicsit. Jönnek a szőkék, vagyis Blondie. Na meg a hívjál, csak hívjál.

Blondie e So Call Me. Na és akkor jól figyeljetek, mert egy sorozat betétdala, nem betétdala, bár a a sorozathoz hozzácsatolják meg inkább. Bár a 70-es évekből van a sorozat, hát 90-es évek, plusz valami ott valahol. 2000, inkább 2000. 2000 plusz. Igen, már 2026-ban, atya-gatya. Na jól figyeljetek! Bizony-bizony! A szellemek járnak. Kit is hívunk? Nem, nem, nem a szellemírtókat.

Kansas, és a Carry On Wayward Son, itt a Bitangya Rádióban. Közben Liza is megérkezett a Bitangya Rádió csetfalára. Érezd jól magad itt velünk. Még egy kicsit kell, várjál kézire. De addig jön Sabaton, és a Ghost Division.

0: Műsor előzetes következik.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban. Can't
1: touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL,
2: XIL,
1: vagyis XIL, XIL, XIL.

0: házigazda, Casey, Kocska Zoltán.
1: Pinocchio.
2: Pinocchio.

Ők voltak a Sabaton és a Ghost Division. Na és akkor megyünk tovább, még mindig retrozás. Ahogy mondtam, ez a mai misom most így sikerült. Jöjjön Derek és a Dominoz. Na meg, Laila.

Ők voltak Derek és a Dominozna, meg Laila. Na és akkor folytatjuk tovább egy olyan rockdallal, ami eredetileg is a rock volt. Szóval most jön egy rockosított rock. Jön Edda, na meg a kör.

Ők voltak Edda, Anna meg a Kör egy rock coverben. Mondjuk ez is érdekes, a rockosított rock. Na de megyünk tovább, kevesebb mint 20 perc és jön hozzátok Kézi, indítja a Music Partyt. Én pedig hozom nektek In Excess. Gyorsan kerestem valamit, mert valahol volt. Igen, volt még egy Blondie ma, de ők énekesek voltak. Ők hívtak. In Excess viszont hozza a szőkét, nem is akármilyen, öngyilkos szőkét.

In Excess és a Suicide Blonde. Megyünk is tovább, nem lassítunk, jön Beast in Black. Blind and Frozen. Úgy is jön a tél.

Beast in Black és a Blind and Frozen. Lassan-lassan itt az ide a mikrofont, nem másnak, mint Casey-nek, aki indítja a Music Party-t. Na de még egy kicsit maradunk a hajrázásnál. Először is jön, nem más, mint lássuk csak, kit is hozzunk most így hirtelennyiből. Mondjuk egy Bon Jovit, ha már nagy is retrosra sikerült. You give love a bad name.

Evo Bon Jovi. You Give Love a Bad Name. Leátszóban pedig már a Rammstein és az Adieu. Bizony-bizony lassan itt az ideig át a mikrofon, nem másnak, mint Kézinek, aki indítja a Music Partyt. Én megköszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok ma este is velünk. Lássuk a Bitongyó Rádió chat falát. Itt van Kéz a következő két óra műsorvezetője, Bubu 81, Csámpás Rozi, Dutyi Dili, Kata, Liza, Pista 67, Szürke Kisegér. Nem meg a két állandó robotunk, R2-D2 és a majdnem minden tudó AI Bobby. Itt vannak mindazok, akik a porbolletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak heavenface.com csetesek. Többek között, ha minden igaz, itt van Ironella, Little Evil Devil. Üde néz ki mondani, pedig az angol nagyon megy nekem. Na meg itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Remélem, ma is jól szorakoztatok ezen a hajrázáson. De senki se van, mert indul a Music Party. Velem legközelebb, jövő kedden. 18-tól 20 óráig magyar idő szerint. Hogy mivel jövök? Hát állítólag zenék káosszal. De ki tudja még mit fogok ma ilyen megálmodni, vagy holnap, vagy hétvégén. Tudjátok, nálunk sose lehet tudni. Még én sem tudom, nem hogy ti. Aus dem Leben steigst du leise. Die Seele zieht doch. Én további szórakozást kívánok mindenkinek kézivel. Sziasztok!

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádió.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Nos hát, szép és kellemes estét és jó rádióhallgatást kívánok Bátor Dalos pacsirtánknak, Roninak. Köszönjük a kellemes hangulatot és a hajrázós muzsikákat, és aki ma a Bitangyó Rádióra kapcsolt, az tudja jól, mi is következik most. Mit is fog majd hallani a következő két órában. Mivel kedd este van, 8 óra, így most a Music Party című műsor következik itt a Bitangyó Rádióban. Jönnek majd sorban a legfrissebb feldolgozások, a legújabb remixek, megállás nélkül. Ahogyan ez már ebben a műsorban lenni szokott, ahogy szoktam volt mondani itt nálam ilyenkor kedden este, megáll az idő és felgyorsul a ritmus. Jönnek a legstílusosabb italo diszkó átdolgozások és eurodiszkó ritmusok egészen 22 óráig. És hát a szlogen a régi, sok minden más is megszólal itt majd a műsorban, ami ennek vagy annak látszik. Az én nevem Kézi Kocska Zoltán, öveket bekapcsolni, este 10-ig meg sem állunk. Indul a Music Party, amelyhez én kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok.
2: Figyelem! A következő műsort fülhallgatóval ajánlatos hallgatni.

Na kérem szépen, az első dal már szól a háttérben. Ez kérem szépen az Angel Boy és a Feel It Let It című dal elsőként. Szeretném üdvözölni azokat, akik itt vannak velem a csaten, Szürke Kisegér szerint, Salamander Pista 67, Liza Kata, Dutyi Dili Csámpás, Rozi Bubu 81 és Roni kollégám, és természetesen a kinti hallgatókat is szeretném üdvözölni. Elsősorban Tóth Wolf Attilát, másodsorban pedig Zsuzsit, aki jelezte, ott hallgat. Hát jó szórakozást kívánok nektek a Music Partyhoz! Angel Boy és a Feel It, Let It.

0: A második dal egy feldolgozás. Természetesen ebben a műsorban csak is ilyen dalok szólnak. És ez pedig majd Kiwi Caps-től jön, a Catch Me Now I'm Falling című dal.
1: Ez a Music Party.

Catch Me Now I Falling az Kiwi Caps. És maradunk még a 80-as éveknél. A következő dalt ezt szeretettel küldöm a csetre. Azoknak, akik megtiszteltek és itt vannak velem, hogy ne legyek olyan

Hát akkor a Music Party folytatódik tovább egy 80-as évekbeli dallal, melynek címe Happy Song. Az előadó pedig a Babies Gang. És akkor ez szóljon a csetre azoknak, akik itt vannak.

0: Figyelem! A műsort fülhallgatóval ajánlatos hallgatni.
1: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán. Ez a Music

És hát szemben jött velem egy történet, úgyhogy én ezt most megosztom veletek. Tűz volt a kórházban, miután eloltották a tüzet, a tűzoltók főnöke jelenti a folyóorvosnak. A tüzet eloltottuk, az alagsorban találtunk két áldozatot, mesterséges légzést alkalmaztunk, egyiküket sikeresen visszahoztuk az életbe, de a többi hatnál sajnos nem jártunk sikerrel. A főorvos elájul, majd mikor magához tér, kérdik, mi történt, mitől lett rosszul? Hát attól, hogy az alagsorban nincs semmi más, csak a hullaház. Ez a Baby's Gang és a Happy Song.

Ez a Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, a következő dal pedig már napjainkból szólal meg. 80-as évek után napjaink zenéje jön. És az előadó pedig majd Avicii lesz. És a nagy slágere a Levels.

Avicii és All Levels. Egy picit másképp. A következő dal is majd a napjainkból jön. Tehát nem mondható retrónak, habár már elég régen volt sláger.

0: Cambio Radio.
1: Hát én gondolom, hogy ismerős lehet a dal. A melódia legalábbis. Ez a Stereo Love is here.

Székely bácsi nagy kínlódás közepette borotválkozik. Oda szól a gyereke. Mi a baj, édesapám? Illetlen a borotva, nem viszi a szakállamat. Na nem mondja már, édesapám, hogy keményebb a maga szakálla, mint az a konzervdoboz, amit most nyitottam ki vele. Ez a Stereo Love és Edward Maya.

Ami ezután következik, az egy régi dal új feldolgozásban vagy remixben, amely napjainkban jelent meg, mondjuk úgy, hogy talán a múlt héten. És ez pedig majd Fancy-től a Flames of Love. Hát a következőkben pedig ez fog jönni. Egyébként meg 20 óra 24-es perc van.

És hát Ron írja a cseten, hogy ez annak a tiszteletére, hogy jön Fancy jövő héten Kolozsvárra. Hát gondolom, hogy Roni, te ott leszel, és így jó szórakozást kívánok neked, élvezd ki! Biztosan jó lesz!

bár ez sem rossz. Csak egy picit szokatlan. Következő érkező a csetre. Maskura. Ők ketten vannak. Mert ha Maskura, akkor Joe Papa is itt van. Hát szerb. Következő érkező a csetre. Maskura. Ők ketten vannak.

Na ezt a dalt lejátszottam a múlt héten is, és hát sikerült beszereznem többféle verzióban. Ez a verzió tegnap, vagyis nem tegnap, múlt héten nem volt. Következő érkező bíborka. Hát köszöntelek téged is, és jó szórakozást! Ez a Hugo és a Moving to the Sun.

0: Na kérem szépen, a cseten itt van velem Szürke Kisegér, Szerin Szalamander, Maskora 67, Liza, Kata, Dutyi, Dili, Csámpás, Rozi, Bubu 81, B, Katka, Biborka és Roni kollégám. És akkor a következő dal szóljon a hölgyeknek a csetre.
1: Hölgyeim és uraim,

0: la bonita. A hölgyek meg a csetre. És hogy az urak sem maradjanak le. Akkor a következő dal szóljon nekik.
1: Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

0: Az ősember kisfia hazaviszi a bizonyítványát, és az apja elkezd vele ordítani.
1: Fiam! Azt még megértem, hogy a halászatból csak kettes kaptál, de hogy történelemből is. Pedig az csak még fél oldal,

bikini inspirációt hallottunk. Ezt az uraknak küldtem a csetre. A bikinitől a közeli helyeken szólalt meg egy feldolgozásban.

1989-ben volt egy nagy sláger, a Kingston Town és a UB40. Hát ezt hallottuk most. Ez pedig már 90-es évek. Ez a Master Boy és az I Like To.

És már 3/4 óra el is telt a műsoridőből. Ez a Master Boy és az I Like To Like It. És hát hogy ne feledkezzem meg a külsős hallgatókról sem, akkor jön most a következő dal a... Na hát nekik. I like it like this. Mert hát gondolom, hogy hallgatnak kintről is.

0: ez a Dolce Vita és Ryan Paris.
1: We're living like in a Dolce Vita.
0: És ahogy B. Katka írja a cseten,

0: Ezek után pedig leugrunk Olaszországba, 20 óra 50-es perc van. És beleugrunk az éjszakába.
1: Figyelem! A műsort

0: Hát ez volt Ain't Shunsi You és Melanie C. A következő dalt pedig küldeném minden szerelmesnek.
1: Tudod, van egy él, ami nem ér véget bennem. Ott mindig te vagy.

0: Hát, hölgyeim és uraim, ezt a dalt a Zsuzsi írta. Na most jön egy pici reklám, azután pedig belecsapunk a lecsóba a második órában.
1: Program ajánló következik.

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.
1: Eurodance Mania.

0: Puro Dance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangő Rádióban. Minden héten. Itt el.
0: Kérje kedvenceit, vagy kedvenc dalait, Italo és New Italo Disco, Eurodisco, High Energy, valamint Spacing dalokból. Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Italo Café kívánságlista Tóthol Fatillával. Italo Café bho@gmail.com.
2: Program ajánló hangzott el.
3: Nos hát, hölgyeim és uraim, ez a Music Party, és belecsapunk a második órába, de még mielőtt az első dalt a második órában lejátszanám, Attilát szeretném figyelmeztetni, hogy kértem az 1986-os Italo Disco műsorába egy dalt Kim Wilde-tól. Ne felejts el, mert tegnap rám írt, hogy azért mondjam be a műsorba, hogy ne felejts el. Úgyhogy ne felejtsd el, Attila, lejátszani a dalt. Én is most lejátszok egy Kim Wilde dalt, mégpedig a Kambodzsát. Mindenkinek további jó szórakozást kívánok a következő órához.

na hát igazítás jön. Kiigazítom saját magamat. Mert Attila azt írt, hogy ő vasárnap fogja ezt a műsort készíteni, úgyhogy na. Akkor vasárnapra Attila, ne felejtse el, kérem szépen a King Wild dalt. Hát ez volt King Wild, és a Kambodzsa. A következő dal napjainkból jön John Newman-től. Egy nagy kedvencem a Love Me Again.

és ez még mindig a Music Party. Az én nevem pedig Kézikocska Zoltán. Ez a műsor pedig minden kedden 8-tól 10-ig szól. Tehát akkor John Newman és a Love Me Again.

0: Hát ez volt John Newman és a Love Me Again 2026-ból. Na most a következő dal Umberto Tozzi után szabadon a Tiamo lesz.
1: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
2: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán.

Az indián család ül a tűz körül. A kicsi egyszer csak piszkálni kezdi a tüzet. Rászól a papa. Kisfiam, ne bántsd a telefont!

Na most a következő előadó neve érdekes. DJ Pedro Hello. Hát ő fogja nekünk prezentálni a következő dalt.

0: Right on Tail Control as well, de DJ Pedro. Hello! Ez amit ha well, hello, nem?
1: Ez a Music Party.
2: Bitangyó Rádió.

hát én remélem, hogy mindenki jól érzi magát. A következő dalnál egy picit megpihenünk, mert lassúbb ütemek jönnek. Na nem annyira, csak egy picit.

Hát kedves Katalin nem bírta tovább. Na de mi örülünk annak is, hogy eddig bírtad, kedves Katalin. Egyébként képzeljétek el, hogy ez a dal 1979-es. De hát 2026-os verzióban You and I és a Delegation.

0: Hát ez volt a You and I, és ez volt a Delegation. A Music Party pedig 21 óra 31 perckor folytatódik tovább egy érdekes dallal. Nagy kedvencem és többféle verzióban játszottam már, ebben még nem.
1: Ez a Music Party. Music Party. Music Party.

Lizan, ne menjél már, mert János küldött nektek egy dalt, mindjárt fogom nektek játszani. Ezt még várd meg. Úgyhogy ami ezután jön, az Bíborkának és Lizának fog szólni, János küldi. Egyébként ez az Adelante.

Istvánban és Erzsébet királynéban. Nos hát, az a közös, hogy mindkettőről hidat neveztek el. Hát ez volt Szex és az Adante. Na akkor Lizának és Bíborkának, Jánostól.

Egyébként ez a dal egy Cheb Khaled nevezeti úriembertől származik. Ő énekelte valamikor fel ezt a dalt. A dal címe pedig Aisha.

0: Hát ez volt az Aisha, és ez volt egy kívánságra, egy kérésre Lizának és Bíborkának, Jánostól. Na, hogy valami újat is mutassak, a következő dal egy ilyen lesz. Ne csak mindig a múltba révedjünk. Bíborkának üzenem, hogy el ne aludj.
1: Bitangyó, bitangyó, bitangyó, bitangyó rádió.

Feed the Bass, ez volt a Sonic Music. Na most a következő dal egy nagyon ismert dal lesz. Szerintem mindenki ismeri. Az előadója majd az Energy 52. A dal címe pedig Café Del Mar. Feel the bass.

B-katka, mondtam az elején. Az eleadója ennek a dalnak Energy 52, vagy Energy 52. És a dal pedig a Café Del.

1 óra 47-es perckor jön egy újabb dal a 2000-es évekből. Még mindig a Music Partit halljátok, az én nevem Kézikocska Zoltán. És aki nem tudná, ez a műsor minden kedden 8-tól egészen 10-ig este.

0: Casey. That's what it is.
1: Ez már a Capella. Az a címe pedig Helion Halib.

Capella és a Hellion Halib. És jön az utolsó előtti dal ma este. És ez pedig majd Fabian Estitől a Hey Ho!

vasárt, kedves hallgatók, hölgyeim és uraim! Gyorsan elrepült ez a két óra, óriási buli volt ma este is. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Hát elérkeztünk a mai Music Party végéhez, és hát remélem, hogy legújabb italo és euro diszkó ütemek, na meg a friss premier dalok meghozták a kedveteket a hét folytatásához is. És persze, ne felejtjétek, nálunk tényleg minden is volt ma este, ami ennek vagy annak látszik, igaz? Megköszönöm, hogy megtiszteltetek azzal, hogy itt voltatok a cseten. És hogy kitartottatok a végéig. Köszönöm azoknak is, akik csak úgy kintről hallgattak. Köszönöm a figyelmeteket, a mikrofonnál a házigazda Kézi, azaz Kocska Zoltánt hallottátok. A jövő kedden este 8-kor ugyanitt találkozunk. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

News Importem. News Importing. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban.

Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, 06-6.
6: Még több zene.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.